Bosi senye, bonsoir wo mene sempa, de brane mama. Obi, sop, obi, sop, obi, sop, obi.